kosi senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi so Obinye, ekosi senye, bonsoir wo mene sempa de brane mama obi som obi som obi.